ne se oche wo nyina mausa so kase oche wo nyina yesu cha wo nyina ewia wetine hine.